Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Bence és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel.

0: lesz a Rádió Madrid.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Viesis. A Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlőberendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuperszer reggel 6 óra múlt 4 perccel augusztus 26-án. Itt a mi kis hétközepi válasságunk, talán hallja a hangomon is, de majd együtt felhúzzuk egymást egy vállalható szintre. Például azzal, hogy köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, csak előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.
6: Rádió Antrit. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Szuper szerda reggelt, ez az Antrip reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 26-án. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte lessük meg mai időjárásunkat. Az a helyzet, hogy most már olyan 19-20 fok környékén járunk itt Szekszárdon, és melegebb lesz, 30 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet. Hát igazából végig derült lesz az égbolt, néhol közepesen felhős, de az inkább majd a délután folyamán lehet érvényes, úgyhogy ilyen napos 30 fok, igazából így nyár utóra ez még elviselhető, azt gondolom. Holnaptól viszont megkezdődik a kánikula, vagy legalábbis az emelkedés, péntekre már 37 fokot jósolnak, majd nyilván beszélünk róla, hogyha ott tartunk, majd divattippünk, tehát lenge, öltözet, napszemüveggel más nem is lehet. Aztán fontos még megjegyezni, hogy a gombák spóraszáma magas tartományban alakul, úgyhogy ez így a tegnaphoz képest újdonság, úgyhogy ha allergiás, akkor erre is érdemes odafigyelni. Ahogyan arra is, hogy időjárási front nincsen ma felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak, úgyhogy igen, nem tudom, hogy honnan jön a hidegfront, minden esetre erre lehet készülni ma nagyjából, és akkor lássuk a világot. Van egy újabb történet arról, hogy miért nem érdemes mindent készpénznek venni, amit az interneten látunk, különösen akkor nem, hogyha valaki azt mutatja meg nekünk, mennyire elég képesztően gazdag, sikeres és irigylésre méltó. Van ez az Andrew Tate nevezetű influencer, aki hosszú ideje építi magáról ezt a szuper gazdag férfi képet. Luxusautók, jacht, pénz, siker, most azonban érdekes helyről érkezett ennek cáfolata a saját ügyvédeitől, mert hogy letartóztatásban van ő is, meg a tesója is. A BBC beszámolója szerint a jogi képviselői egy amerikai bíróságnak azt írták, hogy több luxusautó, amelyet Tate sajátjaként mutogatott, valójában bérelt volt. A szuperjacht pedig, amely szintén megjelent a közösségi médiájában, nem az övé volt, az ügyvédek szerint fizettek neki azért, hogy népszerűsítse. És talán még érdekesebb az indoklás. A jogi képviselők lényegében azt mondják, hogy ez az egész az üzleti modell része, a Tate fivérek bevétele az online figyelemtől függ, ezért érdekükben áll minél gazdagabbnak, sikeresebbnek és meghökkentőbbnek mutatni magukat. Igen, minél nagyobb a felháborodás, minél több a kattintás, annál több pénzt termelhet a tartalom. Úgyhogy a közösségi médiáról ismét kiderült, amit tudunk, de azért jó néha újra és újra feleleveníteni, hogy nem feltétlenül dokumentálja a valóságot, sokszor inkább díszletet épít köré, és ma már bizony komplett üzleti modellek működnek arra építve, hogy ezt a díszletet valóságnak higgyük. Úgyhogy talán ezt lehet-e magunkkal vinni a reggeli görgetéshez is, attól, hogy valamit látunk a képernyőn, még nem láttunk bele valakinek az életébe, fontos lehet ezt kiemelni. Aztán tegnap beszéltünk arról, hogy ugye hol húzódik a határ vendég és pincér között, tettük ezt egy olasz történet miatt, amikor is ugye a pincér azt jelezte a szakácsnak, hogy égesse oda a tojásokat és köpjön bele. No, hát elbocsátották a pincét, 17 éves fiúról van szó, de most kiderült, hogy újra dolgozhat az olasz pincér, mondja az étterem tulajdonosa, teszi fel a kérdést pontosabban, hogy ki az közülünk, aki ne tett volna valami rosszat kiskoruként, majd megbocsátást nyert, és igazából az elégedetlen ügyfél is jelezte, hogy oké, tényleg így van, mind hibázunk egyszer, a megbocsátás pedig fontos erény, úgyhogy minden a helyére került, ennek örülhetünk, és annak is, hogy nagyjából ennyi fért bele, úgyhogy zenélünk, aztán megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, maradjon velünk!

0: Olyan 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és augusztus 26-a van, ami azt jelenti, hogy ma Izsó és Natália ünnepelhet. Így bizony, lássuk csak, az Izsó Héber eredetű bibliai név, a név eredetire vonatkozóan több elképzelés is létezik. Az egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, jelentése pedig nyers, szőrös. Oké. A Natália pedig latin eredetű név, jelentése Jézus születésnapja. Régen ezt a nevet karácsonykor született leánygyermekek kapták. Hát így vagy úgy, sok-sok boldogságot nekik, meg Margitnak, meg Csekének is, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik is a mai nap, tehát augusztus 26-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint Kalkuttai Szent Teréz, Teréz anya, a Löbán származású Nobel békedíjas apáca, vagy Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa bajnok vízilabdázó. Aztán ma ünnepel dr. Albán, nigériai születésű svéd fogorvos. Igen, nem tudom, tudta, de hogy egyébként fogorvos is. Na jó, meg énekes és zeneproducer nyilván ismeri. Ahogyan Lux Ádám, Jászai Mari Díjas, magyar színész, érdemes művész, szintén a mai nap születe. Tőle pedig találtam egy hanganyagot, a V, mint Vérbosszú című, egyébként zseniális filmből. Hallgassunk bele.
1: Voilà. Ránézve, avatott verselőművész, ki váltakozva játszik vértanút és vétkest, mikor mit rendel a végzet? E jelmez nem vajmi világi hívság, hanem végső véleménynyilvánítás, mely veszőben van.
0: Így van, róla van szó. A film egyébként most ettől függetlenül tényleg nagyon jó, ajánlom figyelmébe. Aztán folytassuk, ma ünnepelhet még Vereckei Ákos, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok magyar kajakozó, ahogy a Macaulay Culkin, amerikai színész, reszkesetek betörők, minden karácsonykor meglátogat bennünket, vagy Chris Pine, amerikai színész, szintén ma ünnepelhet, úgyhogy sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá, zenélünk ajándékgyanánt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabi!

0: megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Ez az Andrit reggel.

0: Szuperszer reggelt 6.41-kor, augusztus 26-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy olyan fontos események történtek a múltban e napon, mint például 1542-ben Francisco de Orellana, spanyol kalandor elérte az Amazonas torkolatát, aztán 1789-ben a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról, aztán 1883-ban a Krakatau kitörése pliniusi fázisba lépett, tehát hogy erőszakosan felrobbant, és ez nagyon durva robbanás volt, mert hogy, mint azt írják, a hiroshimai atombomba energiájának az 5000-szeresével, mint egy 100 megatonnával robbantotta darabjaira a hegyet, több mint 25 köbkilométernyi sziklát és hamut lökött ki a vulkánból, és a történelemben feljegyzett legnagyobb hangkitörést produkálta. A robbanás zajára a 3100 kilométerrel lévő ausztráliai Perthben az emberek felriadtak álmukból, sőt a mintegy 4800 kilométerrel lévő Rodriguez-szigeten Mauritius közelében a fültanúk azt hitték, hogy puskalövést hallanak. Hát ezt így nem tudjuk elképzelni, de belegondolni nagyon durva. A légköri lökés hullám 7-szer kerülte meg a földet, és még 5 nappal később is érezhető volt. Ami azért így nagyon durva. Még jó, hogy 1883-ban volt, nem pedig tegnap. Aztán 1957-ben a Szovjetunió képessé vált interkontinentális ballisztikus rakéta indítására. Nagyon örülünk neki. Nagyjából ezt lehet tehát elmondani a múltról, hogy a jövő mit tartogat, hát azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp érkezik majd, de csak a dalok után maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrics reggel, 9 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűz büszke arra, hogy nehéz körülmények között és nagy terhelés mellett is tökéletesen meg tudja szervezni az életét. Ez nagyon szép, de a szervezettség nem minden. Néha éppen arra van szüksége, hogy megtapasztalja a spontaneitás örömét. Ezért ne tervezze be a mai napja minden percét. A mérleg használjon ki ma egy kedvező üzleti lehetőséget. A kockázat kicsi, befektetésre alig van szükség, de a munkában teljesen oda kell tennie magát. A haszon egyenesen arányos az elhivatottságával, márpedig önnél ebben nincs hiba, ha szakmai hozzáértésről van szó. A skorpió akkor érzi jól magát, ha sikerül mindent, vagy valamit legalábbis kibeszélnie magából. A probléma nem nagy, inkább a lelkének kell megszabadulnia tőle. Egy fontos kapcsolat érdekében érdemes mindenképpen tisztáznia a félreértést. Ezzel egyébként a társa is éppen így lehet. A nyilasnak nehéz napja lehet ma, mert a véletlenek, mintha összeesküdnének ellene. Hiába tart be minden szabályt, a körülmények úgy hozzák, hogy mégis mintha vétségen kapnák. A kedvesen megértésében még bízhat, de a hatóságokra ez már nem igaz. A bak közérzete ma jelentősen javulhat, és ezt nem kis részben egy frissen felújított barátságnak köszönheti. A régi barátság nem olyan, mint a régi szerelem, felmelegítve is épp olyan jó, mint a töltött káposzta, sőt, lehet, hogy jobb, sokkal toleránsabbak egymással. A vízöntő ma is tele van jó ötletekkel, és sokat meg is valósíthat a terveiből, és még több lehetőséget észrevehet. Az viszont bizonyos, hogy képtelenség lesz valamennyit kiaknáznia. Jól kell tudni válogatni. Ez igaz az ön körül legyeskedőkre is. Na hát így készüljön, zenélünk, aztán pedig folytatjuk a halakkal.
1: A Market Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Na hát 4 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. Néha csak apróságokon múlik, hogy a halak jól érzi-e magát, vagy sem. A mai nap épp ilyen. Kevés is elég, hogy feldobódjon, de csekkészségeken is ki tud borulni. Ha másképp nem megy, dobja fel magát valami aprósággal. Kicsi, csoki, ékszer, szép ruha, jó társaság. A kós fáradtságának oka, ha képtelen megfelelni ma az elvárásoknak. Még tettekben menne is valahogy, de a kedve, a modora már nem a régi, ezért ma fokozottan ügyeljen az udvariassági formák betartására. Az etikett legyen a támasza. A bika ne ígérjen túl sokat, és akkor azt lesz is esélye betartani. Ön sokszor igazi hangemberként viselkedik, azaz sokkal többet mond, állít, ígér, mint amit aztán a valóság beigazolhat. Ám amit ma elszalaszt, vagy elhalaszt, azt nagyon nehéz lenne a későbbiekben bepótolni. Az ikrek ma egy kicsit túllőhet a célon valamelyik poénjával. Ez még önmagában nem is lenne baj, csak ne a felettese legyen az illető, akit célba vesz mesteri nyilaival. Lehet, hogy érti a viccet, de annál rosszabb ez önnek. A kollégáival is csak óvatosan tréfálkozzon, mert lehet köztük olyan, aki inkább besugója, mint sem barátja. Nehéz lehet ma kiállnia a ráknak saját maga mellett. Az igazság hiába van mellette, nehéz azt szavakba önteni. Valami miatt torkára forr a szó. Talán nem akar másokat bemártani, de ha ez az egyetlen módja az önvédelemnek, akkor sajnos kénytelen lesz. A legjobb, ha az oroszlán a megérzéseire hallgat ma, amikor a főnöke komoly döntés elé állítja. Nem biztos, hogy a könnyebbnek tűnő út a jobban járható, a szívének kedves dolgokat pedig semmiképpen nem érdemes feladnia. Lehet, hogy némileg el kell halasztania azonban, akár az önmegvalósításról, akár a szabadságáról van szó. Így készüljön tehát. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy mi volt az első melójuk, és mit tanultak belőle. Na, hírek után tehát velük folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vorslizóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szuperszer reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 26-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
9: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 ember 5 nap alatt 5 témában fejti ki a véleményét. Mai kérdésünk úgy szól, hogy mi volt az első melójuk, és mit tanultak belőle. Nem menje sehova, mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 13 perccel augusztus 26-án szerdán, ez az Antrit reggel, és hát akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét ma. Azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt az első melójuk, és mit is tanultak belőle, mert azért az első munka egy meghatározó.
1: De nyári munka is ide számít, egyébként.
0: Miért ne, abban
1: hát nekem balatoni ilyen büfés, talán ez volt az első. Nagyon jól kerestem akkor. Egyébként így visszagondolom, majd egy hónapig dolgoztam, így azt hiszem, ha jól emlékszem, így gimnázium és egyetem közötti nyáron, és akkor nem volt szombat, vasárnap, ott 10-től 10-ig. És akkor így kiszolgálni így.
0: Minden nap?
1: Igen, minden nap. Igen.
0: Azt nem csináltam szerencsére.
1: Szerintem így ez az első, az volt így ilyen diák
0: munka. És mit tanultál belőle?
1: Fú, nem tudom. Fogalmam sincs. Aztán egyetemen jött, ilyen fénymásolóban dolgoztam, akkor ugye még nagyon ment a fénymásolás, meg jegyzetboltban. Egyetemen az is jó volt. Igen.
0: Na, akkor kezdjük meg Zsófival. Vajon neki mi volt az első munkája?
1: Zsófi mérnök, aki a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk.
2: Hú, én az első munkám az egy környezetvédelmi alapítványnál volt, és a civil szervezetekhez való kötődést vittem nagyon magammal, tehát rengeteget tanultam abból, hogy egy-egy közösséggel milyen jó együtt dolgozni, és hogy mennyi lelkes és önkéntes ember van, akikkel lehet jobbá tenni a világot.
1: Na, akkor ő akkor tudta, hogy a környezetvédelemmel szeretne foglalkozni. Meg emberekkel.
0: Így van. Fontos, hogyha az ember megtapasztalja, hogy milyen jó dolgokat lehet elérni egy-egy erős közösséggel. Na, köszönjük Zsófinak, folytatjuk Gáborral. Gábor
1: is mérnök ember, aki egyébként szereti a szabályosságot és az igényességet.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Hát szerintem egy elég tanulságos sztori. Apukám lakatos mester volt otthon Makó. És hoztak hozzá ilyen daráló rostát, de most 40 évvel ezelőttről beszélünk, hoztak ilyen daráló rostát, hát kalapácsos darálóban mindegy, az a lényeg, hogy apró lukakat kell furkodni lemezbe. És akkor, hát azt én furkodtam mindig, kaptam érte 200 forintot, amikor végig furtam egy ilyen daráló rostát. Egyszer jött valaki, hozta a rostáját, de hogy hát ez elrepült a kalapács, hogy teljesen tönkre ment. Fater megoldotta. Fogott egy darab perforált lemezt, vágott belőle egy darabot, aláheftölt egy másik lemez, csikot, ahol ugye nem volt luk, és akkor azokon a lukakon köröztül furkodjam át. Mondom az öregnek, te Fater, figyelj csak! Hát ezt honnan vetted ezt a lyukacsos lemezt? Hát mondja, hogy van ilyen perforált lemez. Hát mondom, ne szórakozz már, szivat cingem, én meg itt furkodom napokon köröztül. Hát nem muszáj, de ha nem furkodod, akkor nem kapsz 200 forintot. Ja, tényleg. Már furkodtam is tovább. Ez volt az első meló.
1: Hát itt ez egy ilyen jó tanítás volt a szülőtől, szerintem.
0: Így van, megtanulta, hogy dolgozni kell.
1: Igen, még akkor is, hogyha ha ott van az a másik, de hogy egy szülő megtanította rá.
0: És hogy a munkán nem feltétlen kell értelme legyen, nem?
1: Ezzel nem tudok egyet érteni.
0: Nem. Hát dolgozni nem, kell, pénz
1: nem,
0: kell.
1: Nem. És csak úgy semmiben, csak úgy, tök mindegy mit, és semmi értelme
0: hát,
1: nincsen.
0: Hát most, hogyha nincsen. A muszáj, az nagy úr.
1: Nem tudom, én szeretek valami olyat végezni, aminek van...
0: És nem arról van szó, hogy szeretem.
1: Örökséget hagyni, nyomot hagyni.
0: Szeretem, nem szeretem, hanem van amikor belekényszerül az ember valami olyanba, ami egyszerűen...
1: De előbb-utóbb az ember megtalálja amit szeret.
0: De azt is el kell végezni.
1: Persze.
0: No, köszönjük Zsófinek és Gábornak, hárman vannak, még zenélünk, és folytatjuk.

0: 7 óra múlt 23 perccel augusztus 26-án, szerdán. Ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mi volt az első melójuk, és hogy mit is tanultak belőle. Folytassuk gyorsan Gyurival.
1: Jaj, már keresem is, bocsánat. Okay. Csak nem találtam, igen. Gyuri szereti a természetet járni, és mereven elutasítja az ezotériát.
0: No, hallgassuk.
2: Az első melón még diák munka volt, de nem tudom eldönteni, hogy kukorica címerezés volt korábban, vagy pedig a vágósúlyba került csirkék műanyag ládába pakolása. Itt azért hagytam ott, mert ezek szezonális munkák voltak, és akkor ez nyilván csak egy szezonig tart, és aztán a következő szezonra már egyszer nem tértem vissza. Minél bármelyik munkáról is van szó, ezt így jobb elkerülni.
1: Milyen munkát jobb elkerülni?
0: Bármelyik munkára is van szó, jobb elkerülni a kettő közül. A kukorica címerezés volt nekem is az első.
1: Én azt nem próbáltam, én azt nem tudom milyen. De azt mondják, hogy nem egy bulis meló.
0: Nem egy leányálom, az egyszer biztos.
1: Meg 40 fokban, vagy 30 fokban, igen, teljesen mindegy.
0: Szétvág a kukorica.
1: Igen.
0: A másik a vállaidnak annyi.
1: A csirkét mi bepakoltál át, na az sem egy kellemes meló.
0: Az sem. Meg egy gondolat egész nap pakolni. Csirkéket.
1: Igen.
0: Ezek nem. Nem csodálom egyébként, a diák munkára van mondjuk kiadva a címerezés is. Tehát
1: de ma már gondolom gép csinálja, nem?
0: Hát vagy nem tudom. Nem tudom, én még találkoztam.
1: Tényleg?
0: Kukorica címerezős ajánlattal.
1: És diákoknak vagy most már azért?
0: Hát diákoknak.
1: Diákoknak még mindig van.
0: Be, ott örülsz, tudod, azért, mert örülsz, diák vagy, nyári szünet van, tudod, összekeresed a kis pénzed egy fesztiválra mondjuk, lelkes vagy, aztán beraknak a kukoricaföldre, hogy mennyi.
1: És akkor kirak az autó reggel 8-kor, és akkor délután visszamegy, érted, addig meg kint vagy a földeken.
0: Igen, mennyi.
1: Az igen.
0: Igen, mondjuk ilyen kis baráti társasággal mentünk. Mi, hát talán mi voltunk a legrosszabb brigád, mert nem jött össze a kvóta. Mondjuk volt, hogy leültünk inkább a kukoricaföld közepén cigizni. De hát, ja.
1: Mi még jártunk szünetelni a gimnázium elején, akkor még az volt, hogy így kér, meg általános iskola végén, hogy kiadták így iskoláknak, hogy szünetelni, az azért jó buli volt, és akkor osztálypénzbe ment, és akkor vágni, az tök jó volt.
0: Na.
1: Az nagyon jó volt.
0: Ezt lehet, hogy vissza lehetne hozni amúgy, nem? Vagy lehet, hogy most már annyira nem lenne?
1: Nem tudom, hogy megy ma már. Nem, de hát ugye most már ilyen külön, nem tudom én, pincészetek vannak, szerintem ők ezt saját maguk meg, hogy lehet, hogy szerveznek így iskoláknak ilyen kis bemutatót, vagy így magát adják az érzést, a feelinget, hogy na, milyen is szüretelni, de hogy az, hogy most így járni iskolák, szerintem olyan már nincsen. Meg almaszedés is volt régen.
0: Aha.
1: Akkor még így iskolák mentek reggeltől délutánig, és akkor lemérték, dolgoztunk. És akkor kerestünk egy kis pénzt az osztálypénzben.
0: Na hát, és az jó is jó.
1: Jó volt, igen.
0: No, köszönjük Gyurinak is, ketten vannak, még zenélünk és folytatjuk.
3: Rádió Antrit!

0: Jutottak. Így egy évig úgy gondoltam, hogy elmegyek tanulni, hogy majd be tudjak a levelezőbe csatlakozni, és elmentem a húsiparba a címkéző részlegre, ami nekem egy nagyon nagy kihívás volt, mert nem voltam szokva ahhoz a fajta fizikai terheléshez, a mindennapos hideghez, az egésznapos áldogáláshoz. Tehát ahhoz volt az az egy év jó, amit ott töltöttem így, amíg visszacsatlakoztam a főiskolára, hogy na, ezt biztos, hogy nem szeretném egész életembe csinálni, tehát inkább elvégzem azt a tanítóképzőt, és megyek oktatni, tehát arra biztosan nagyon jó volt.
1: Na, hát szerintem voltunk már így.
2: Lesz, hogy ez az első ilyen munka így rádöbbent arra, hogy vagy ezt, vagy abszolút semmit, nem? Vagy ezt a munkát, mert annyira megszerettem, ja, vagy az, hogy ez soha többet.
1: Igen.
2: Tehát, hogy valami ilyesmi konklúzió jöhet ki mondjuk így az első.
1: Hát főleg, hogyha munkából. Az ember belefut egy ilyenbe, mint a húsipar.
2: Szerintem sokunknak az első az ilyen, vagy diák munka volt, vagy ilyen muszáj munka, vagy kivéve például Zsófi azért megtalálta már akkor is a környezetvédelmet.
1: Ő megtalálta. Ebben. Na, igen. Hát nem mind vagyunk ennyire szerencsések, szerintem. Igen. Sokan vagyunk, hogy és igen, ez, hogy na jó, akkor inkább valamit tanulok tovább, vagy valamit kezdek magammal, de hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, az biztos.
2: Akkor lehet, hogy erre is jó az az első munka, egy kicsit terelgeti az embert, igen, hogy merre menjen tovább.
1: Plusz motiváció, tehát. No, köszönjük Borinak, folytassuk végül Anikóval.
2: Anikó vendéglátó szakoktató, akinek minden a gasztronómia.
1: Na, hallgassuk.
3: Hát az első munkám, majdnem csak ezt kell mondjam szó szerint, hogy beleszülettem. Édes apámék egy vendéglátó családi vállalkozást hoztak létre, és kislányként, fiatal felnőttként is ott belenevelkedve a vendéglátásban dolgoztunk, együtt voltunk jóformán. És amit nagyon megtanultam, vagy magammal tudtam vinni, ez az összetartozás, az egységben az erő, a családnak az ereje, a vendégszeretet, a beleérző képesség, a másokról való gondoskodás, az odaadás érzése, és úgy érzem, hogy az identitásom része és a vendéglátás a múltam és a jelenem is.
1: Na, ő is meg.
2: Hát igen, sok esetben a család az, ami mondjuk ad egy ilyen irányt, akár orvos család, vagy mondjuk ügyvéd, tehát hogy vannak ezek a klasszikus olyan foglalkozások vagy szakmák, amik ahol legtöbbször ugye hát az utódok tovább viszik a hagyományokat.
1: Igen. És nagyon sok olyan ügyvéd, vagy hát joghallgatóval találkoztam, akik úgy voltak vele, annyira nem volt kedvük hozzá.
2: Hát nem, mert ott a családi elvárás működött.
1: Muszáj volt.
2: És azért legtöbbször.
1: Muszájból megcsinálták. No, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
7: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
8: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba! Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett. Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
8: És udvariasak!
9: Haló!
10: Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
12: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám.

0: Rádióan tűnt közlekedés.
1: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
2: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél csomó, a Vémént Palota-Bozsok csomópontnál a fel- és lehajtóágat aszfaltozás miatt lezárták, kerülni pedig a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni, tehát aki erre közlekedik, az figyeljen, mert ugye ez így az elmúlt napokban ez ott zajlik. Az M60-as autópályán pedig az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között is aszfaltoznak, így a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Siógárd elkerülő szakaszán pedig a 65-ös főúton az első kilométernél aszfaltoznak, félpályás útlezárás mellett.
1: Na hát van dolog, köszi Vali, hogyha a térképre, vagy a térképen szexára közelítek, akkor azt látom, hogy igazából mindenfelé szabad a pálya, most még élvezzük ki, ugye majd, hogyha megkezdődik a tanév, akkor ez már nem lesz így, most még lehet menni, ettől függetlenül tartsa be a szabályokat, közlekedjen óvatosan és körültekintően, és hogyha esetleg lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, ossza meg velünk, hogy mi is megoszthassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3:01 perccel augusztus 26-án szerdán, ez az Antrics reggel, ez lenne a Vali Time, viszont hát kibabrált velünk.
1: Nem,
0: megjavult.
1: Mert jó, mert működik.
0: Akkor ez
1: jó.
0: A Vali Time.
1: Na, időjárásra beszélünk, igen, 30 fok körül lesz a maximum hőmérséklet, ma inkább napos, mint felhős idő lesz, csapadék nem várható, szél nem lesz jelentős, hát mondhatni, hogy egy ilyen kis nyugodt idő várható ma.
0: Így van, igazából sok minden nem lehet róla beszélni.
1: Nagyon újat nem tudunk mondani, nem? Most vagy kánikula van, vagy meleg van. Igen. Most éppen meleg van,
0: a kánikula meg majd jön. Ha minden igaz, mai divattipünk lengeruha napszemüveggel nyilvánvalóan más nem lehet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul, úgyhogy ha allergiás rá, akkor erre érdemes felkészülni. Meg arra is, hogy ugyan időjárási front nincsen felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak, úgyhogy erre tehát akkor tessék felkészülni, így kalkuláljon tehát a mai nappal. Zenélünk, aztán pedig összekezdjük az óránkat, maradjon velünk!
2: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 3 perc múlva lesz 8 óra augusztus 26-án szerdán. Ez az Antrics reggel. Összegezzük egy picikét az óránkat. Ugye a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy mi volt az első melójuk, és mit tanultak belőle.
1: Neked mi volt, Dávid, egyébként? Mert ez nem jött szóba.
0: Kukoricacímerezés.
1: Ez a címerezés? Kukoricacímerezés. És mit tanított meg? Hogy soha többet?
0: Soha többet.
1: Hogy soha többet. És inkább tanulsz, nem?
0: Igen.
1: És inkább tanulsz. Hát igen. Egyébként sokunknak ilyen nyári diák munka lehetett az első, vagy hát valami olyan típusú munka, ami csak talán a pénz volt az, hogy most egy gyűjtögetni egy kicsit,
0: igen,
1: ugye a pénzszerzés miatt meg, vagy mert kötelező volt, mondjuk volt egy ilyen is, de aki szerencsésebb voltak, az már tudott olyat is találni, ami mondjuk később meghatározta azt a szakmát, munkát, amit akart választani. Lehet, hogy sokan egyébként az első munkájukkal döbbennek rá arra, hogy mivel is akarnak foglalkozni egész életükben.
0: Vagy hogy mivel nem.
1: Vagy hogy mivel nem.
0: Így
1: igen.
0: Van. No, az első munka szerintem fontos, már csak azért is, hogy tanulunk valamit a világból, amiben így bele...
1: Elkezdett be kell szület. Járni pontosan, meg
0: persze,
1: eljön megfizetés van, tehát egy kicsit úgy felkészít már úgy a felnőtt létre.
0: Így van. No, de ennyit erről. Köszönjük a napi 5-ös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és arról beszélgetünk, hogy ma van a kutyák nemzetközi napja, és hát tudjuk, hogy a kutyusok azok hú-hú, családtag meg minden, no de mi van akkor, hogyha idegesít minket mondjuk a szomszéd kutyája? Na hát beszéljünk erről a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefon számon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
2: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
1: www.ergonom.hu
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel augusztus 26-án, 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
5: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk a kutyák. Szerethetjük őket úgy is, hogy közben néha azért őrületbe kerget bennünket a szomszéd órákon átugató ebe. Mit lehet tenni? Biztos van tapasztalat, a véleménye, ossza meg velünk a 74-444-en. Beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 múlt 1 perccel, augusztus 26-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy kutyabarát vagy kutyamentes, ez ma van a kutyák nemzetközi napja, és szerethetjük a kutyákat úgy is, hogy közben néha azért az őrületbe kerget minket a szomszéd órákon átugató ebe.
1: És hát most ugye nyár van, hőség van, nyitva vannak az ablakok, nincs annál zavaróbb, mint még az ember. Egyébként sem tud a melegtől aludni, de hogyha egy folyamatos ugatást hall non-stop egész éjjel, akkor azért az nagyon zavaró és kimerítő tud lenni, én azt gondolom.
0: Biztos. Mit lehet tenni?
1: Hát ez egy jó kérdés, egy pár éve volt nálunk egy ilyen aláírásgyűjtés, ott, ahol én lakom a környéken, mert ott tényleg van egy kutya, ami egyfolytában ugat, ilyen nagyon idegesítő, nem is az a mély hangú, hanem kicsit ilyen magasabb hangon ugat, és egyszerűen a közelben lakók, akik a panelban, vagy hát a három emeletes házban lakák, nem tudnak aludni. És hát aláírás gyűjtöttek, hogy most mi lett a vége, elmentek azzal az önkormányzathoz, most ennek mi lett a vége, ezt nem tudom. De ugye erre volt egy kezdeményezés egy vagy két éve. Én most gyorsan utána néztem, hogy egy kormányrendelet egyébként nyilatkozik arról, hogy úgy kell tartani az állatot, hogy ez ne zavarja tartósan és szükségtelenül a szomszédok életrendjét. De hogy ez most mit takarhat igazából, meg ugye itt gondolom azért a gazdának is, tehát aki a kutya gazdája, a tulajdonosa, neki is van ebben nyilván szerepe vagy felelőssége, hogy ezt most mit lehet tenni, meg hogyha ez ugye egy családi házas környezet, de mondjuk mi, ahol lakunk, ugye ott vannak emeletes házak, és fölötte vannak családi házak, tehát nagyon sok a kutya, tényleg zavaró tud lenni. Főleg így nyáron, amikor egyébként is nyitva van minden, és próbálunk aludni és pihenni.
0: Igen, és nagyon rossz, amikor az ember felébred rá este, és utána csak hallgatja, és nem
1: tud. És így félállomba hallott folyamatosan, hogy ugatott ott valami, nagyon zavaró tud lenni, és nem lehet pihenni.
0: De ha már ugye az állattartásra, nem csak kutyákra vonatkozik ez, ha jól értem,
1: hogy nem
0: ez,
1: csak...
0: ez a kormányrendelet.
1: Hát, hogy az állatot úgy kell tartani, na most igen, itt most nincsen specifikusan mondjuk a kutya említve, most itt ugye az előbb említetted a kakast szegény. Na jó, de az ő éjszaka nem non-stop kukorékol.
0: Hát de éjszaka is neki tud állni kukorékolni, hogyha hát, éppen...
1: Hát lehet, mondjuk én nem hallottam. Nem hallottam egyébként. Még azt írják egyébként, azt írják, hogy a sok önkormányzathoz saját csendrendeletet az zajongásra vonatkozóan, de hogy a kutyákra ez is nehez.
0: Hát mert most mit csinálsz azzal a kutyával? Hiába neveled meg, hogyha mondjuk kint van az udvaron, és mondjuk szagot fog.
1: Így van, és be van zárva oda, és lehet, hogy semmi nem mozog körülötte, és teljesen csem, és ő ugat folyton, és folyamat ugat.
0: Bizony. Na hát meddig lehet ezt tolerálni? Meddig kell alkalmazkodnunk mások kutyáihoz? És arról még nem is beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az étterem kutya barát, és bejöhet a kutya mellénk kajálni egy picikét. Beszéljünk erről, mit szólna ehhez? Na 744 444 444-em.
2: Rádió Antrit!

0: 4 perc múlva lesz 8:30, augusztus 26-án, ez szerdán. Ez az Antrit reggel, beszéljünk tehát tovább arról, hogy kutyabarát vagy kutyamentes. Mit lehet tenni akkor, hogyha egész egyszerűen zavar bennünket mondjuk a szomszéd kutyája. És beszéltünk erről, hogy az ugatás, igen, családi házas környéken hatványozottan, és mi van, hogyha mondjuk a fölöttünk lévő szomszéd, a felső szomszédnak
1: van egy kutyája. Hát igen, azért egyre többen tartanak panelban is kutyát. Hú, hát ez egy jó kérdés. Nekem nincs kutyám, tehát hogy én így ebben nem tudok nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy itt a kutya tulajdonost kell, nem is azt mondom, hogy elővenni, hanem azért ez az ő felelőssége.
0: Hát nyilván.
1: És nem véletlenül van az, hogy én ismertem olyan kutyaiskola tulajdonost, aki azt mondta, hogy egyszerűen kötelezővé tenni például a kutyaiskolát, gazdik és a kutyáik számára, csak röviden, tehát egy ilyen rövid időtartamra.
0: Kevés.
1: Azért, hogy egyetlen a kutya tanulja megviselkedni az utcán is, tehát ne úgy legyen, hogy mindenkihez odarohanok, felugrálok rá, de mondjuk ez vonatkozhat arra is, hogy a lakásban hogy tartom. Uh-huh. Tehát a kutyát is úgymond meg kéne nevelni, mint egy gyereket.
0: Igen.
1: És itt, ahol a gyereknél ugye a szülő a felelős, vagy hát neki van ebben feladata, nyilván az állatnál pedig a gazdinak, hát a kutya tulajdonosnak.
0: Igen, ez biztos. És mi van, és az szerintem az egyik legidegesítőbb, én mint ugye most nem vagyok kutya gazdi, de hogy amikor ilyen nagy testű kutyákat visznek föl lakásba.
1: Hogy ez jó-e neki?
0: Tehát, hogy azért az...
1: Egyáltalán, na. Tehát, hogy...
0: És amikor azt hallod, bocsánat, éjszaka, hogy ez a nagy testű kutya valamiért nekiáll vuffogni, hát köszönöm szépen. Mert amíg a kis, ilyen picike kis csivava, hát nyilván, hát még a bagó is elviszi.
1: Az, igen.
0: Az legyen ott, oké, de amikor a nagy testű kutyák is ott vannak a lakásban, és mondjuk vuffognak, hát köszönöm szépen.
1: Kérdés, hogy ez jó-e az állatnak, mert az úgy rendben van, hogy naponta 2-3-szor leviszik sétán, én nem mondom, oké. De hogy ő jól érzi magát? Vajon így nagy testüként a melegben, hogy nincs mozgási lehetősége? Aztán lehet, mi látjuk rosszul a dolgot, mert ők teljesen jól el vannak ebben, és megszokták, és akkor lehetséges, hogy ezzel így nincsen probléma. De az kétségtelen, hogy utána a szomszédok ezt ugye hallhatják azt az ajt tőle.
0: Na, van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki ezt a hosszú forró nyarat kutyásként, vagy macskásként, vagy nem állattartóként élvezi.
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Hát mi a helyzet ezzel? A kutya zavar bennünket, a szomszéd zavar bennünket, a szomszéd klímája zavar bennünket, az autóját pörgeti zavar bennünket, minden is zavar bennünket, a meleg, a hideg. Szóval, hogy... meg kell nevelni a kutyákat, meg mint a gyerekeket is meg kéne nevelni, mint a kutyákat. Aztán ezt valami komplexen kéne vizsgálni, szóval, hogy azt hiszem mindenkinek van például névnapja. Mindenki bulizik a születésnapján, mindenkinél előfordul olyan helyzet, hogy a lakásában, az otthonában hangosabban hallgatja tévét, zenét, bármit is. Tehát én azt gondolom, hogy ez kölcsönös kutyatulajdonosok, kutyát nem tartók, szomszédok között ez az állandó zavarás, ez kölcsönös, hiszen a társadalomban egymás mellett élünk. Vagy van erre toleranciánk, vagy nincs rá, és akkor elkezdünk ötözködni egymással, hogy mert neked van egy nagy testű kutyád, akinek nem is biztos, hogy jó, hogy bent van a lakásban, ebbe a melegbe. Lehet, hogy 40 fokba kint a betonon kéne inkább neki lenni. Szóval mindenféle okosságot kitalálunk, ha nincsen önmagunkkal összhang, és akkor másokra terheljük a problémáinkat. Azt mondjuk, hogy felelős a kutyájáért a kutyatartó, a gyerekéért, a rolleresért, nem tudom én kicsoda. Ugyanakkor megfeledkezünk arról, hogy mi magunk is toleranciával tartozunk másokkal szemben, hiszen mi magunk is elkövetünk, vagy vétünk a társadalmi együttélés írott vagy íratlan szabályaival.
0: Hát csak a mérték a
2: nem
0: kérdés, ugye?
1: Ez egy ilyen nagyon általánosításnak érzem most.
0: Meg a mérték, hanem mindegy, hogy meddig kell nekünk
2: tolerálni. Mert ez nem általánosítás, hogy a kutyáját mindenki nevelje meg?
1: Itt most ugye az volt eleve a téma, hogy ugye ugat a kutya, és
2: a kutya ugat, van, az autó bereg.
1: Hát azért a kettő nem ugyanaz, én nem gondolnám, hogy a kettő ugyanaz lenne.
2: Hát természetesen ez attól függ, hogy melyik szempontból nézzük. Tehát ha én azt nézem, hogy itt a Judit kutyája ugat, nekem meg nincs kutyám, akkor azt mondom, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor én beregtetem a parkolóba az autót. A Judit meg azt mondja, hogy hát az én kutyám ez nem ugyanaz, mint a te beregtetett parkolót. Tehát ez nézőpont kérdése, ezért kellene az az empátia, az a másik oldalnak a figyelembevétele, amivel kiegyenlíthetőek ezek a dolgok.
1: És meddig menjen ez az empátia? Meddig menjen ez az empátia?
2: A végtelenség, szerintem nincsenek határa, ha túllépjük a személyes határainkat, akkor ki lehet költözni egy oszlopra vagy egy barlangba.
0: Tehát én költözzek ki azért, mert hogy a szomszéd nem tudta megnevelni a kutyáját.
2: De kinek kell megoldani az életét? Nekem kell megoldani az életemet? Ha a szomszédra várok, akkor ő nem fogja megoldani az életemet. Ha én úgy gondolom, hogy nem tudok egy panelba együtt élni a szomszédokkal, akkor veszem a sátorfámat és el.

0: Élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antkezs reggel 8.46-kor, augusztus 26-án szerdán folytatjuk mai témánkat. Ugye a kutyák nemzetközi napja van ma, e kapcsán beszélgetünk arról, hogy mennyire kell és meddig lehet, vagy meddig szükséges alkalmazkodnunk mondjuk mások kutyáihoz, akár mondjuk az otthonunkban, a szomszéd miatt, vagy más egyéb helyzetekben, szituációkban. Volt egy telefonunk, úgyhogy gyorsan hallgassuk meg a véleményt. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Szervusztok, Zsuzsi vagyok. Én annyit szeretnék mondani, ha már a kutyák világnapja van. Van nekik rossz oldaluk, de csodálatos lények, szerintem. Nagyon sokat tanulhatnánk tőlük, én elég régóta élek már, vagy élünk már velük együtt. Az tény, hogy nagyon kellemetlen, ha ugatnak. Sajnos nekem is van egy ilyen ugatós kutyám, de nem állandóan ugatott, éjszaka csak indokkal. Ez a másik, de egyébként csodálatos. Az igaz, hogy a kilométerektől észreveszik, ha jön haza valamelyik gazda, azt már a szomszédok tudják, hogy valaki közülünk jön, de egyébként kezelhető. És bizony sokszor jó, hogy az én egyik kutyám ilyen nagyon jó jelző kutya, de az igaz, hogy ő a szomszédokra ugyanúgy odafigyel, jelzi, ha idegen jön. Tehát kénytelen vagyok kinézni, hogy vagy a szomszéd kinéz, ha éjszaka nagyon ugatnak, hogy mi van, mert biztos, hogy indokkal ugat.
2: Igen.
1: Hát van olyan, hogy több éjszaka teljesen csöndben van, mert nincs dolga, hogy úgy mondjam. De egyébként csak azt tudom mondani, hogy egy csodálatos lények, és tényleg jó társunk, mert főleg én azt mondom, hogy aki egyedül van, odafigyelnek ránk, megtanulnak velünk élni. Az igaz, hogy nagyon sok munka a nevelésük. És itt van a hangsúly. Szerintem.
0: Köszönjük szépen,
2: köszönjük, hogy telefonált. Köszönjük szépen. Legyen szép napja. Viszontlátásra.
0: Na hát köszönjük a telefont. Úgy hallom, egy kis ökoszisztéma alakult ki, nem?
2: Hogy?
0: Hát, hogy a szomszéd is kinéz, hogyha a szomszéd kutyája...
2: Igen, valahol ez szerintem faluról jön ez, nem? Hogy így... Nem. Én ezt azt tudom elképzelni, hogy ilyen kisebb közösségekben, kisebb falvakban, hogyha nem tudom én, a Józsi kutyája ugat, meg a Feri kutyája, akkor lehet, hogy valami készülődik. Igen, mi meg az egyébként a másik oldalról beszéltünk, ugye, ahol már ugye panelek vannak, emeletes házak, tehát nem feltétlenül ugye családi házas részről beszélünk, és a lényeget a hölgy a végén mondta el, hogy nagyon sok munka van nevelésükben. És én azt gondolom, hogy ezen van a hangsúly elsősorban, hogy itt van felelőssége a gazdinak.
0: És ez sokszor egyébként azt látni, most lehet, hogy én is általánosítok egy picikét, de hogy azért vannak olyan gazdik, akik úgy vannak vele, hogy nem fetszörik bele ezt a munkát.
2: Kutya van, berakom az udvarba, adok neki enni, és ugasson, hogyha jön valaki.
0: Ja, el van magának.
2: Igen.
0: Na hát nem egyformán állunk az állattartáshoz, erről is lehetne vitatkozni, viszont továbbra is várjuk a telefonokat a 744-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot!

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, augusztus 26-án szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét a mostani óránkat, ugye a kutyákról beszélgettünk a kutyák nemzetközi napja kapcsán, egészen pontosan inkább arról, hogy hát meddig kell, vagy meddig lehet tolerálni és alkalmazkodni mondjuk a kutyákhoz.
1: Igen, mert most a másik oldalt vettük azon túl, hogy tényleg hűséges társak és nagyon jó társaság, meg jó velük, nagyon sokat tudnak adni nekünk, de hogy van egy fajta olyan úgymond bosszantó része is ugye az ugatások kapcsán, vagy hogy mennyire tudja zavarni a kis életvitelünket, és akkor az éttermekről még nem is beszéltünk, mert hogy ugye egyre több étterem van, ami beengedi a kutyákat, de gondolom ez fel van tüntet, hogy én legalábbis úgy tudom elképzelni, hogyha be akarok menni egy étterembe,
0: kutyabarát.
1: Akkor ki van írva, hogy mondjuk kutyabarát a hely.
0: Kutyabarát étterem, de mondjuk a kutyabarát munkahely, az biztos, hogy több van.
1: Állítólag az nagyon, az abszolút egyet tudok érteni, mert nem tudom, te hogy gondolod, Dávid, szerintem.
0: Hát nem tudom. Tehát most
1: de
0: nem.
1: Ott is szükséges az, amit a hallgatónk mondott, hogy a nevelésre szükség van, hogy ez a kutya úgy viselkedjen azon a munkahelyen. És állítólag nagyon jó hatással tud lenni a munkahelyre, hogy ott van a gazdi mellett, ott fekszik, akkor a kutyával is le tud menni sétálni. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, a kutyabarát munkahely.
0: Na hát akkor erről is beszélgethettünk volna, de majd talán egyszer ezt is megejtjük. Viszont most ennyi fért bele, köszi, hogy itt voltál valami.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Na hát a folytatásban pedig arról beszélünk, hogy a szexádi kajakosok Argentínába készülnek. Az idevezető útról beszélgetünk majd Jámbor Lottival, Görbe Dáviddal és Jámbor Attilával a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkenést jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 26-án, 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A szexári kajakosok Argentinába készülnek, az ide vezető útról beszélgetünk majd Jámbor Lottival, Görbe Dáviddal és Jámbor Attilával. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel augusztus 26-án szerdán, ez az Antrit reggel, és kisebb tumultus alakult ki a stúdióban, hiszen itt ül velem szemben Jámbor Lotti, Görbe Dávid és Jámbor Attila. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kell!
0: No hát, ugyebár Argentinába készültök, beszéljünk egy picit arról, hogy mi is vezetett el idáig. Annyi verseny volt, néztem, nem kísérlem meg rekonstruálni, majd ezt megteszitek helyettem ti. Úgyhogy hogyan nézett ki az út?
2: Az idei év ugye elég húzas volt számunkra, tényleg sok versenyen vettünk részt a csapattal. Nyilván két felé lehet bontani a versenyszezont, az egyik része ugye a rövid távú versenyekből adódik össze, a másik része pedig a hosszú távú versenyekből. Nyilván mind a kettőn részt vettünk, és mind a kettőn eredményesek is voltunk. A legelső versenyünk ugye az a Maraton Magyar Bajnokság volt, az egyik legnagyobb verseny az évben. Eredményesen szerepeltünk, ugyanez a két fiatal, aki itt ült mellettem, ők indulási jogot szereztek az Európa-bajnokságra, mindketten indultak is. Dávid Európa-bajnok lett az idén, Lotti pedig negyedik volt az Európa-bajnokságon, és aztán ugyanebben ugyanezen a távon ugye jött a válogatóverseny, ami a világbajnokságra válogat. Ennek az idén egyébként elég nagy tétje volt, hiszen a tengeren túl lesz a verseny. Ez mindenkinek egy ilyen különleges élmény, akár járt már tengeren túl, akár nem, hiszen az ember nem mindig utazik ennyire távoli helyekre, meg egzotikus helyekre, és hát ebből kifolyólag ugye maratonnak van egy olyan specialitás, hogy egy országból két versenyző is indulhat egy adott futamban. A magyarok mindig kiszokták tölteni ezt a két lehetőséget, de mivel hogy tengeren túl van, az elég költséges, így a Kajakkenu Szövetség költségvetésében egy versenyző fér bele futamonként, és nyilván az A1-ség, tehát aki nyeri a válogató versenyt, ő fog indulni, és hát annyira jól szerepeltek a fiatalok, hogy mind a kettő nyertesként utazhat, tehát ez lényegesen megkönnyíti a mi mindennapjainkat is, és hát minden mellett ugye részt vettünk a rövid távú versenyeken is, teljes klubbal, és ott is nagyon eredményesek voltak, ha két fiatalról beszélünk, mind a ketten indulási jogot szereztek az Európai Olimpiai Reménységek versenyére, de mivel hogy a maratonon is kijutottunk, és hát ez egy tengeren túli verseny, értelemszerűen ezt választjuk, úgyhogy most erre készülünk.
0: No hát akkor beszéljünk egy picit a felkészülésről, azért tényleg húzós volt ez a szezon már eddig is. Hogyan készültetek föl erre az egész hosszú szezonra, amelyikötök gondolja?
3: Tulajdonképpen először volt egy alapozó időszak tavasztól kezdve, akkor természetesen, ahogy mindenki más, hosszúakat eveztünk, próbáltunk egy jó iramot nyerni magunknak, így folytattuk a felkészülést, aztán jöttek a rövid távú versenyek, úgyhogy egy kicsit elkanyarodtunk ettől. Tulajdonképpen nehéz volt összeegyeztetni mindent az év során, de örülök neki, hogy a válogatóra így minden letisztult és nyugalomba tudtunk készülni. Tényleg ez volt a fókuszban, de hát nem felejtettük el azért a gyorsaságot sem, azt is beletettük, és persze hát a futásra is rágyúrtunk örömömre, de mindenféleképpen élveztem, és jó volt a csapattal együtt dolgozni.
1: Én is ez alapján vagyok, hogy először ugye az iramnak kellett összeállnia, azt fejlesztettük, arról szépen gördülékenyen be tudtunk rövidülni a rövidebb távokra, hogy ugye nagyobb sebességünk legyen. Nyilván azt azért szem előtt tartottuk így az év vége fele, hogy a válogató lesz a csúcspontja az egész szezonunk első felének, és hogy arra kell főként készülni, hogy inkább legyen egy jó iramunk, és jobban bírjuk a hosszút, mint hogy legyünk gyorsak röviden, és ezt szem előtt tartva készültünk inkább arra, sok futással, meg ilyen iramváltásos edzésekkel, ami én szerintem be is jött.
0: Na, hát az eredmények mindenféleképpen ezt támasztják alá. Beszélünk majd a versenyekről, hogy milyen volt edzőként, milyen volt versenyzőként, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics, igen, 4:10 múlt 1 perccel augusztus 26-án szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Jánbor Lottival, Görbe Dáviddal és Jánbor Attilával, hiszen hát Argentínába készültök. Beszéljünk egy picikét arról, hogy az élentáblázat élén végzett az Egyesület a Maraton Világbajnokság válogató versenyén, ami nyilvánvalóan egy jó visszajelzés arra, hogy jó munkát végeztetek, de azért ennél többet is jelent, gondolom én.
1: Igen, maga az éremtáblázat az csak egy ilyen támpont nekünk is egy kicsit. Valóban az éremtáblázat elején végeztünk. Ez számunkra azért nagyon jó, és mutatja, hogy a teljes csapatunk rendkívül jól szerepelt. És gratulálok is innen a csapatnak. Nem sokára újra találkozunk, most volt egy 3 hét pihenőnk egyébként a válogató után, és most állunk bele az őszi szezonba. Ez igaz volt az év minden versenyére, nem csak erre, hanem a rövid távú versenyekre is. Elég jól szerepelt a csapatunk egyébként. Említettem, a két fiatal is jól szerepelt a rövid távú versenyeken, és hát nyilván a csapat többi része is. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni jövőre is. És a csapatból esetleg még több ember az, aki esélyes lehet arra, hogy nemzetközi szinten is megmutassa magát az utánpótlás korosztályba természetesen egyelőre.
0: No, hát akkor beszéljünk, hogy versenyzőként milyen volt?
2: Versenyzőként igazából minden verseny más szerintem. Uh-huh. Mindig van valami új érzés benned, és egész évben tapasztaltuk ezt versenyről versenyre. Viszont talán a legutolsó és a legfrissebb emlék az a válogató volt, ami nekem abszolút egy nagy sikerérzés volt, hiszen 3 számban álltam rajthoz, és mind a 3-at sikerült megnyerni. Ahogy teltek a napok, egyre kevésbé izgultam a versenyen, viszont nagyon meleg volt, amitől talán kicsit tartottam is először, hogy fogjuk ezt megoldani, hogy 3 napot végig kell versenyezni, úgyhogy izgulsz, azért futószakasz van, és nem is 5 percet töltesz a vizen, mint például egy rövid távú versenyen, ahol bemelegítesz, és gyorsan lemegy a futamod. Uh-huh. Itt azért hosszabb időt kell kibírj, de szerintem mindannyian jól vettük az akadályt, és jó érzésekkel zártuk az évet.
0: Hát az eredmények mindenféleképpen azt mutatják, hogy nem okozott gondot a nagy meleg.
2: Hát nem, valóban próbáltunk azért napközben bemaradni a szálláson, és úgy megtalálni az étkezdéket, amiket választottunk, hogy közel legyenek. Uh-huh. Reggelizni például el se hagytuk a szállást, szóval azért figyeltünk arra, hogy minél kevésbé legyünk kitéve a hőségnek.
0: No, és akkor ugyanez a kérdésem.
3: Én szerintem azért így a válogatón ez a nagy hőség, én úgy érzem, hogy nekem kicsit előnyömre vált.
0: Uh-huh. Miért?
3: Hogy meg tudtam ugrani, én úgy érzem ezt az akadályt, hogy meleg volt, hogy úgy valahogy a szervezetem bírta. Uh-huh. Most így pontosan nem tudom valamihez kötni, hogy egy dolog miatt, de hogy úgy nem volt sose az, hogy egyik versenyemen se, hogy a meleg miatt elkészültem, meg ilyenek, szóval én ezt úgy érzem, hogy ez egy számomra kicsit előnyös volt a többi versenyzővel szemben. Mm. Hát a versenyeket illetve az első futamom, ugye a rövidkör, ott talán egy kicsit megéreztem, hogy ez így nekem annyira nem tetszett, mivel nagyon intenzív volt, és hát ezt az intenzitást azon a versenyen annyira nem bírtam, magas volt kicsit, ezért le is maradtam a győri fiúktól, ezért ők elmentek. A hosszú egyesem, ott igazából azt tudom mondani, hogy ugye 2 klubbéli volt, nyilván segítették egymást, de hogy most ott aznap ők voltak a jobbak, rövid körön is, de hát ott már talán egy kicsit jobban szükségem volt az eszemre egész futamon, hogy az elején kontrolláljam, mikor még sokan vagyunk a bolyba, hogy ne robbantgassak, ne éreztessem velük, hogy mi az, amire képes vagyok, hanem szépen kivárni a soromat. Nyilván a végére ők kicsit gyorsabbak voltak, el tudtak menni. Párost illetve azért ott volt a szerencse is, de kellett az, hogy jó iramunk legyen, hogy stabilan el tudjunk szökni. Így összességében azért a versenyzést nagyon élveztem. Szeretek is versenyezni, meg ez a maraton az olyan, hogy úgy tényleg élvezi az ember, hogy csinálja. Uh-huh. Az egészet úgy végig gondolkodni kell, végig ott kell lenni fejben, nem szabad olyan nagyot hibázni. Hát, és akkor így főként ez, ami tetszett. Az egyeseket kicsit sajnálom, hogy ott nem jött össze a kijutás. Hát majd legközelebb.
0: Majd legközelebb, így van. No, zenélünk, aztán rátérünk arra, hogy mit is jelent akkor Argentína, úgyhogy maradjon velünk.
4: Ez az Android reggel.

0: 5 perc múlva fél 10 lesz, augusztus 26-án szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Jámbor Lottival, Görbe Dáviddal és Jámbor Attilával, mert hogy ugyebár Argentinába készülnek, az idevezető útról beszélgettünk eddig, most pedig beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lesz Argentinában és mit jelent ez számotokra, mondjuk most kezdjük a főszereplőkkel.
1: Hát azért mindenképpen egy nagy dolog számunkra, hogy eljutottunk ide, hiszen azért mégiscsak az év legnagyobb versenye, ha sikerül, akkor az a világbajnokság, és azért jó érzés egy embernek, vagy egy sportolónak kipróbálnia magát a legjobbak között, és hogy tényleg olyan emberekkel versenyezhet, akikkel nem nagyon versenyzik, nem versenyzik minden hazai versenyen, szóval ez így mindenképpen egy ilyen kicsit kihívás, egy kicsit így izgalmas, de hogy azért mégis egy nagy dolog, és örülünk neki, hogy ez így létrejött, hogy rá tudok indulni egy világbajnokságon.
0: Van már megfogalmazott célod?
1: Van.
0: És mi lenne az?
1: Hát azért az aranyérmet így az EB győzelem után szeretnénk elhozni. Mindenképpen biztos nagyon kemény lesz, meg a másik hazai egység is ugye változott, ez is nagyon erős lesz. Meg azért mindenképpen ott lesz a dél-afrikai spanyol egység. Ők is, a dél-afrikai már tavaly is nagyon erős volt. Szerintem idén is az lesz, ha ugyanígy marad, hát meg a spanyoloknál is ugye az EB-n nagyon gyorsak voltak, és az iramuk is viszonylag jó volt. Szóval azért így kicsit kíváncsi is vagyok, hogy milyen lesz maga a verseny.
0: Na hát mi is kíváncsian várjuk majd, ugyanez a kérdésem.
2: Szerintem minden sportolónak minden verseny fontos, viszont talán mégis azért a válogató verseny, főleg, hogyha a sikerrel zárul is, és sikerül kvalifikálni magadat egy nemzetközire, pláne, hogyha ez egy világbajnokság, ami tengeren túlon történik, talán azért mégis nagyobb szó, és jobban várod a felkészülést is, meg magát a versenyt is. Persze először az első csatákat azért a felkészülésen vívjuk meg, de mégis ott van benned, hogy majd mindezt megcsillogtathatod a nemzetközin is, ahol, ahogy ezt a Dávid is mondta, olyan emberekkel tudod összemérni a tudásodat, akik tényleg a legjobbak, és persze nem ugyanaz, mint itthon, hiszen nem ismered őket, nem versenyzel velük nap, mint nap, de talán ezért is izgalmasabb, és ezért is van benne egy ilyen plusz druk, amit hát azért meg kell tanulni kezelni, nyilván más egy kicsit kiállni a nemzetközi színpadra, de minden esetre szerintem meg kell élni a kalandokat is ebben, hogy milyen érzés oda kiutazni, milyen a csapattal lenni, azokkal, akik rajtad kívül kijutottak, és ott vannak, és ugyanúgy izgulnak, mint te, de talán meg kell látni azt is, hogy ennek azért nincs akkora nyomása, mint ahogy ezt mi a fejünkbe vesszük. Persze nekünk ez nagyon fontos, és nagy verseny, és tényleg fel kell rá készülni kőkeményen, de élvezni kell. Nem feltétlen arra koncentrálni, hogy hol érek célba.
0: És akkor, de azért mégiscsak van megfogalmazott cél?
2: Mindenféleképpen kicsit jobb formába szeretnék odaállni, mint az Európa-bajnokságon. Nekem, én személy szerint úgy érzem, hogy az Európa-bajnokságon annyira nem voltam jó formában, mint ahogy azt eddig szoktuk, de ezért vagyunk utánpótlás korosztály, hogy megtanuljuk, hogy mi az, ami nekünk jó, és ezt tudjuk fejleszteni. Úgyhogy egy jobb lottit szeretnék megmutatni a világbajnokságon. Én helyezésileg nem tudnék célt mondani. Nekem ez.
0: Ez is tökéletes. Edzőként és egyébként is az egyesületnek mit jelent Argentina?
3: Nézd, edzőként egy verseny. Az ugyanolyan verseny, mint az összes többi.
0: Ugyanolyan?
3: Önmagában az, hogy Argentina, az ugyanolyan. Akkor azt mondom, hogy ugyanolyan verseny, mint az összes többi utánpótlás nemzetközi verseny. Tehát kiemelten fontos, jó. Magánszemélyként és a versenyzőknek Argentina nyilván egy egzotikus hely. A maga kihívásaival együtt. Természetesen azért nem olyan egyszerű a tengeren túlra utazni, ez egyébként logisztikával jár, nyilván ezt leveszik egy részét a vállunkról, de azért ott van ez a jetlag. Hál' Isten az időeltolódás az ugye mínuszban van, tehát ott könnyebben áll rá az emberi szervezet. visszafelé azért könnyebb készülnünk, ők amúgy is délelőtt versenyeznek, úgyhogy ez azt jelenti nekik, hogy olyan, mintha otthon délután versenyeznének, tehát alapvetően erre is van beállva a bioritmusuk, egyedül talán az alvás egy picit, ami másabb, tehát a maga kihívásaival és a maga komplexitásával együtt biztos, hogy más azért, mint hogyha Európában versenyeznénk, de magánszemélyként és versenyzőként nekik biztos egy nagyon nagy élmény lesz, hogy elutazhatunk oda.
0: És akkor a felkészülés gondolom, hogy hamarosan megkezdődik.
3: Felkészülést azt most megkezdjük. Gyakorlatilag nem most kezdjük meg, hanem megkezdtük 10 évvel ezelőtt. De most volt egy 3 hét pihenőnk. Elég hosszú volt a versenyszezon első fele, illetve hát most már több, mint a fele, és most mindenki kapott a csapatból, rajtuk kívül is mindenki 3 hét pihenőt. Most a mai nappal megkezdjük a felkészülést, nyilván egy kis rávezetéssel, aztán lesz még 8 hetünk felkészülni erre a versenyre, mivel hogy egész évben edzünk, így ez elegendő arra, hogy csúcsformába kerüljünk, illetve hogy formába hozzunk, hogy egész pontosan vegyük. Úgyhogy most egy picit visszaalapozunk, hosszabb evezésekkel fogunk kezdeni, és aztán elmegyünk a rövidre. Viszonylag komplex lett ez a maraton is, hiszen van egy rövidkörös versenyünk is, adott ebben részt vesz. Ez csak 3 kilométer, 3,5, nagyon gyors versenyszám futásokkal, úgyhogy elég komplexen kell készülnünk, de szerintem nem lesz probléma, mert a rövid távon is jól mozogtak a gyerekek, úgyhogy bízom benne, hogy jól fel tudunk készülni.
0: Na hát akkor sok sikert kívánok innen is, meg gratulálok az eredményekhez, és majd hát várunk akkor vissza benneteket, hogyha megtörténik minden.
3: Köszönjük szépen.
0: Sok sikert.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok. A folytatásban pedig rátérünk, programozzunk egy picikét. De csak a zene után.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: 0623-as telefonszámon.
1: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos

0: kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: Hmm, és ki a tánctanár?
0: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
2: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a

0: lesz még rosszabb!
1: Ez az Antrics reggel 3:10-kor, augusztus 26-án szerdán, és ahogy ígértem, nézzünk néhány programot, mit lehet csinálni a napokban, vagy a héten, a hétvégén esetleg, úgyhogy a noteszét készítse elő, mert hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik, egészen pontosan augusztus 27-én. Az ünnepély programja úgy néz ki, hogy 10 órakor lesz a hagyományőrző lovas bandérium köszöntése. Itt beszédet mond majd Berlinger Attila polgármester, aztán pedig igazából emlékszalag és koszorúk elhelyezése történik majd a Vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Ezt lehet tehát megnézni holnap. Aztán menjünk tovább egy picikét. Nagymányokon lesz a sportcsarnok mögötti piac téren augusztus 28-án pénteken este 8 órától az Abonész együttes jubileumi koncertje. 50 éves lett ez az együttes, tegnap részletesen is beszéltünk erről. Aztán Nagymányokon másnap igazából folytatódik a Mulatságváros és Bányásznap, lesz kulturális programokkal, koncertekkel, ezt is ajánlom figyelmébe. Ahogyan a 45. Mözsi Lovas Napokat is, ami 28-ától 30-áig tart, tehát egy egész hétvégén keresztül, itt mindenféle éjszakai verseny is lesz, árusok, jó hangulat, tombola, meg nyilvánvalóan sok-sok ló, biztos látványos lesz ez is. És hogyha mondjuk ezek közül úgy annyira nem jött be semmi, akkor van mozi is itt Szekszárdon. Például ma vetítik pontosabban még a Zendülés című angol-amerikai akciófilmet 17 órától, a Jégrémest pedig 19:30-tól, ez egy horrorfilm, mondjuk úgy. Holnaptól pedig változik majd ugye a mozi kínálat, lesz Mohács Világok harca dokumentumfilm, illetve az Insidious Köztünk járnak, ez egy horrorfilm újabb iterációja, ezeket lehet tehát majd nézni a moziban itt Szekszárdon, úgyhogy jó szórakozást bármiket is választja, zenélünk, aztán pedig összegzünk. Azt hiszem, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra, augusztus 26-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Nézzük át röviden, hogy mivel is foglalkoztunk ez idáig. A napi ötös tagjaitól azt kérdeztük ma, hogy mi volt az első melójuk, és mit tanultak belőle. Az első munkahely szerintem mindig nagyon tanulságos az ember életében. Vagy úgy van vele, hogy ezt szereti csinálni, vagy úgy van, hogy soha többet ilyet nem csinál, tehát egy válasz utáni érkezik. Aztán pedig arról beszélgettünk, hogy hát nyilvánvalóan szeretjük a kutyusokat, de közben azért néha bizony őrületbe kergethet bennünket, mondjuk a szomszéd órákon át ugató kis kedvence. Mit lehet tenni? Ilyenkor köszönjük a telefonokat, a véleményeket. Végül pedig Jámbor Lottival, Görbe Dáviddal és Jámbor Attilával beszélgettünk, mert hogy Argentinába készülnek a szexádi kajakosok. Ugyanis még egyszer gratulálunk nekik, és sok sikert majd a versenyhez. És most itt vagyunk továbbra is, igazából csak ajánlani tudom magunkat. Holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szexhárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szexhárd szívében. Szexhárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szexhardagora.hu és www.szexhardiszüretinapok.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szexárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Worsley zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzési ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

Professional.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogókötője lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
8: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma lencselevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott csirkeszárny, petrezselymes burgonyával, vagy kérhető csülöppörkölt galuskával. A pizza ma mai kínálata, itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúd gégetésztával, az álmenü leves plusz sült csirkecomb, jóasszony modra jelzmirizsel, a bémenü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vízhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, arti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444

0: 35, 35.
1: Haló, és a lóban mi lesz?
2: Menőjel a Tokarádión Triton. A Szász étteremben ma lencselevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott csirkeszárny, petrezselymes burgonyával, vagy kérhető csülöppörkölt galuskával. A pizza ma mai kínálata, itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúd gégetésztával, az A-menü leves plusz sült csirkecomb, jóasszony modra jelzmirizsel, a B-menü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral.
3: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit, FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Folytatódik a Marketing Klub, lovas napok Mözsön, szerdán is marad a 30 fok körüli hőmérséklet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A hosszú hétvégén 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát Vármegyénk tűzoltóinak. Letért az úttesről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban, a 65-ös számú főút 50. kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa, és teljesen elzárta ezt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134. kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrés segítségével megszüntették a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron, az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személyi sérülés nem történt. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és aljnövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacsona József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör is ünnepelt augusztus 20-án, a rendezvényen részt vett Berlinger Attila szekszárd polgármestere is. A társaskör az egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező civil szervezet városunkban, akik évről évre olyan személyeket részesítenek elismerésben, akik sokat tesznek a közösségért, annak gyarapodásáért és boldogulásáért. Idén a Horváth Károly Esperes díjat dr. Zarbaks Amir orvos vehette át a társaskörnek hosszú évek óta nyújtott kiemelkedő támogatásáért. Az elismerést Antal Géza, Apát plébános, a társaskör egyházi elnöke és Gyurkovics János világi elnök adták át. A polgármester gratulál dr. Zarbaks Amirnak és megköszönte mindazt, amit a közösségért és Szekszárdért tesz. Munkája és önzetlen támogatása példa arra, miként válik az enyéri elkötelezettség közös értékké. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében augusztus 26-án szerdán 17 órától 18 óra 30-ig kerül sor a Marketing Klub következő eseményére, ahol gyakorlati példákon keresztül mutatják be, hogyan használhatók egyszerű ingyenes eszközök a piac és a versenytársak tudatosabb megismerésére. A program szakmai vezetője Válóczi Károly, IR marketing és üzleti tervező kivitelező. A legtöbb vállalkozó pontosan ismeri a saját cégét, de jóval kevesebb információja van arról, hogyan kommunikálnak a versenytársai, milyen ajánlatokkal jelennek meg, vagy éppen milyen hirdetéseket futtatnak, pedig ezek az információk sokszor nyilvánosan elérhetők, csak tudni kell, hol keresse őket. A rendezvényen való részvétel után ön is tudatosabban követheti a versenytársait. Hasznos piaci információkat gyűjthet ingyenes eszközökkel, illetve megalapozottabb marketing és üzleti döntéseket hozhat. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit ön is megtehet a tmkek.hu oldalon. Augusztus 28-án pénteken Nagymányokon ad jubileumi koncertet az Abonész együttes, hogy kik ők, honnan indultak és milyen zenét játszanak, arról Bolbak János alapító tag beszél.
6: Az Abonész együttesünk története az igazából 1976 őszén kezdődött. A Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban osztálytársak voltunk, páran tudtunk egy-két akkordot, és úgy döntöttünk, hogy négyen összeállunk, és egy együttest alapítunk. Persze még nem volt nevünk, és amikor kezdett komolyodni a dolog, akkor egyik nap a gimnáziumnak volt egy ilyen szokása, hogy különböző ilyen mozivetítéseken, kötelező mozivetítéseken részt kellett vegyenek az osztályok, és miközben mentünk a mozi fele, akkor úgy elkezdtünk ötletelgetni, és valószínűleg kicsit az Abba együttes hatására eszükbe jutott az, hogy mi lenne, hogy összeraknánk a nevünk kezdőbetűjét, és akkor így Ambach Ede A betű, Bolbach János Bo, Németh Tibor Né, és S. Seifert Dezső, és így összejött az Abonész együttes. Mi elsősorban saját számokkal kezdtünk el akkoriban, persze ezek nagyon kezdetlegesek voltak, egy pár akkordos, de mi azokat kezdtük el játszani, és amikor itt az osztálytársaink között is úgy tetszés aratott, akkor úgy elkezdtünk más akkori zenekarok, Beatles, Smokey zenéket csinálni. Az eredeti klasszikus felállásunk az három gitár és egy csörgő volt, tehát akusztikus hangszereink voltak, és ilyen dallamos, többszólamos énekeket játszottunk. Játszottunk a helyi könyvtárban, több ilyen klub volt akkoriban Bonyhádon, ott is fölléptünk. Például egyszer a Tolcsvai zenekar előtt is fölléptünk, hát az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a számunkra. De építő táborokban is, különböző ilyen Balatonon mentünk ilyen táborokba, és ott tartottunk ilyen jó hangulatú koncerteket. És ezek a Beatles, Smokey, fonográf, eléggé dallamos zenék, vegyítve kicsit a saját számainkkal, ezek tényleg eléggé nagy tetszést arattak.
5: Idén már 45. alkalommal rendezik meg a Mözsi Lovasnapokat. Az esemény programjairól Virág József szervezőt kérdeztük.
7: 45. alkalommal rendezzük meg a Tolna Mözsi Lovas pályán a 45. Mözsi Lovasnapokat. Az idén ismét egy nagyon nagyszerű programmal készültünk, nem egy-két napban, hanem háromban kerül lebonyolításra a fogat, illetve a lóhátas verseny. Augusztus 28-án 17 órai kezdett el egy ilyen kisebb tánccsoport, megnyitó lovas ünnepség, lovas felvonulással kezdjük a pénteki napot, és este 20 órától a látványos kombinált hajtóversenyszám kerül megrendezésre. Szombaton 29-én a Tolna vármegyei bajnokság fordulója, kettes fogatok, póni fogatok, illetve egyes fogatok részére. Az este folyamán pedig egy éjszakai látványos lovas show keretein belül szintén akadályhajtó versenyszám. Vasárnap pedig az úgynevezett Laus szabadidős szakágnak a versenyszámai egészen az ügyességi kategóriáktól a díjugrató kategóriákig és a díjlovaglás látható a Mözsi Lovas pályán a vasárnapi napon. A kilátogató közönségnek készülünk különböző programokkal, a gyerekeknek ingyenes légvár használattal szombat délután. Tehát én úgy gondolom, hogy senki nem fog unatkozni, aki kilátogat a Mözsi Lovas pályára augusztus 28 és 30-a között. A rendezőség pedig ugye szeretettel vár mindenkit.
5: Szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára, köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 30 fok várható Szerdán. További híreinket megtalálja az antlit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antlit, FM 101.
8: Megérkeztünk a szerda déli órájához, a hírek után pedig már is folytatjuk együtt a délutánban nyúló műsort. Jó, hogy itt vannak velünk. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot, jó rádiózást kívánok.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 26-a. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Izsó és Natália nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, nagy ölelés nekik. És akkor néhány szó az időjárásunkról. Délután napos időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi a szelet kísérhetik élénk széllökések. Sok felé felfrissul a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutánra pedig 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szeptember 11 és 13-a között ismét megtelik élettel Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken egyebek mellett az Anett és Livi akusztik, valamint az Electric Soul lép színpadra. Szombaton már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő, születi felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig egyebek mellett a Holdeső, Lotfi Begi és DJ Táborfi várja a közönséget. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep, ekkor az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jöjjön most egy dal, ami tökéletesen hozza azt a könnyed, nyári hangulatot, amire egy szerda délutánon igazán jól esik ráhangolódni. Itibi zenéje mindig tud egy kicsit álmodozós, lebegős hangulatot teremteni, ezúttal pedig a Holdjú következik. Itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ezt a Rádió Antrit. Elérkeztünk a délután első órájának a végéhez. Hamarosan érkeznek a hírek, hogy képen legyenek az elmúlt időszak legfontosabb történéseivel. Érdemes velünk maradni, hiszen a hírek után természetesen folytatjuk a zenét, és ugyanilyen kellemes hangulatban megyünk tovább együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Már egy óra is eltelt együtt, de a napnak még bőven nincs vége, folytassuk innen a hírek után. Újra jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, itt a Rádió Antriton. További szép napot kívánok önöknek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve idén ismét Szekszárdra érkezik a már hagyományos történelmi lovas zarándoklat. A Mohács 500 programsorozat az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és nem csak a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiára emlékeztet, hanem a nemzet helytállását és újjászületését is hangsúlyozza. Szekszárdon augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődnek az ünnepi programok. A történelmi lovas zarándoklat résztvevőit hagyományőrző lovas bandérium köszönti, majd beszédet mond Bellinger Attila, Szekszárd megyei jóguváros polgármestere. A megemlékezés részeként emlékszalagot és koszorúkat is elhelyeznek a Vármegye háza épületének homlokzatán található emléktáblánál. A program így egyszer idézi fel az 500 évvel ezelőtti történelmi eseményeket, és ad lehetőséget arra, hogy a jelenkor közössége méltó módon emlékezzen az áldozatokra és a magyar történelem meghatározó pillanatára. A szekszárdi programra augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha önöket is egyre többször foglalkoztatja, hogy vajon mit hoz számunkra a mesterséges intelligencia, akkor érdemes lesz figyelni a szexedi kulturális programokat. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem következő előadása éppen ezt a kérdést járja körül, ráadásul nem is akármilyen megközelítésben. Áldás vagy átok, őszintén a mesterséges intelligenciáról címmel Villányi Balázs tart interaktív előadást szeptember 1-én este 6 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatárteremben. A téma ma már szinte mindenkit érint, hiszen a mesterséges intelligencia egyre több helyen jelenik meg a mindennapjainkban. Hatással lehet a munkára, a döntéseinkre, a kapcsolatainkra, és arra is, hogyan szerzünk információt, vagy hogyan oldunk meg bizonyos feladatokat. Az előadás egyik fontos gondolata, hogy a változás mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Szexedon most arra is választ kaphatunk, hogyan lehet az új technológiát tudatosan és akár a saját javunkra használni. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
9: Tánctan folyamra, Gabikám!
8: De egyedül! És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyeknek már az első néhány hangja mosolyt. Csal az ember arcára, és ez pontosan ilyen. Egy igazi klasszikus, amely generációkon átívelően működik, és ma is ugyanolyan jó hallgatni, mint amikor először megismertük. Bonnie M és a Sunny következik, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Yeah! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy újabb órát hagyunk most magunk mögött, ezen a szerdai napon következnek a hírek, amelyekből megtudhatják, mi történt, mi történik és mire érdemes odafigyelni. Hallgassanak továbbra is bennünket, mert a hírek után visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk a délutánt együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: 23-as telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vorslizóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparú is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi utat kívánunk önöknek!
0: Rádió Andrét, FM 101.
3: 2 óra után járunk, lassan már a délután közepén vagyunk, ha éppen úton vannak, dolgoznak, intézik a dolgaikat, vagy csak egy kis zenére vágynak, jó helyen járnak, már is folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.
4: Rádió Andrét.
0: Rádió Andrét. FM 101.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy tálatot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy szexárdról indult, különleges életutat bejárt fotóművész munkáival találkozhatnak hamarosan azok, akik szívesen merülnek el a fotográfia és a kultúra világában. Moshe Zoltán Időbe zárva című kiállítása szeptember 12-én nyílik meg a szexádi Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. A tálat különösen érdekes lehet Tolna vármegyeiek számára is, hiszen Moshe Zoltán Szexárdon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte, középiskolába Bonyhádolyát. Fotográfusként több évtizeden keresztül járta Magyarországot, Európát és a Kárpát-medencét, fényképein pedig tájakat, kulturális emlékeket, valamint a magyar művészet és irodalmi élet számos szereplőit örökítette meg. Pályája során több száz egyéni kiállítása volt és számos könyvhöz, albumhoz is készített fotókat. A szexádi kiállítás megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt, a tálatot Dévényi Sándor nyitja meg, közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november végig látogatható. A tálathoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: Amok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki augusztus 28-án hajnalban korán kell, akkor érdemes lehet egy pillantást vetni a nyugati égboltra, mert különleges égi látványosságban lehet részünk. A nyár utolsó teli holdja ugyanis részleges holdfogyatkozással párosul. A jelenség már hajnali 3 óra 24 perckor elkezdődik, ekkor azonban még csak a félárnyékba lépő holdat figyelhetjük meg. A látvány igazán érdekes, valamivel később hajnali 4 óra 33 perctől lehet, amikor a hold már a föld árnyékába kerül. A maximum körülbelül 20 perccel 5 óra után várható. Ekkor a hold több mint felét eltakarja majd a föld árnyéka, és megfelelő körülmények között narancssárgás, vöröses árnyalatot is láthatunk rajta. Ez különösen szép látvány lehet Tolna vármegye településeiről is, hogyha a nyugati égbolt megfelelően tiszta lesz. A hold végül 5 óra 59 perckor lenyugszik. Az előrejelzések szerint a jelenség idején az ország nagy részén kevés felhő várható, így akár Szekszárd környékéről is érdemes lehet figyelni az eget, természetesen olyan helyről, ahonnan szabadon látható a nyugati horizont.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
5: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
7: És udvariasak.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy kis lendületet hozunk most a délutánba, Blue Cantről és Sean Paul közös dala igazi energialöket, amelynél nehéz egy helyben maradni. Hogyha éppen vezetnek, dolgoznak, vagy csak hallgatják a rádiót, tegyék egy kicsit hangosabbra, mert most jön Blue Cantről és Sean Paul itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Escucha el ritmo.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 3 óra, és már a szerda délután közepén járunk. Most egy rövid időre elköszönünk, hiszen jönnek a hírek, de természetesen nem maradunk távol sokáig. Figyeljük a legfontosabb információkat, aztán a hírek után újra zenével várjuk Önöket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
8: Haló,
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
12: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
13: Országos elismerések Tolna vármegyében, megemlékezés a Mohácsi csatáról. A friss hajnal után napközben forróság vár ránk. Jó napot kívánok, Janner Zsölé vagyok. 2026. augusztus 26-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT 1-es blokja 2026. augusztus 26-án 2 órától a védelmi működés okának behatárolását követően újra névleges teljesítményen üzemel, olvasható a Paksi Atomerőmű hivatalos oldalán. Szerda reggel Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a nemrég tervezetnél korábban várhatóan ma este éri el a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményt, a kormányfő ezúton köszönte meg minden résztvevő munkáját. Az országos rendőrfőkapitány állami ünnepünk alkalmából 4 rendőr munkáját is jutalmazta példamutató szolgálatáért. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőr nagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztály vizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredesét léptette elő. Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály, igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazottat, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézőjét tartósan jó színvonalú kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomba részesítette, valamint a veterán rendőrök szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredest, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettesét jutalomba részesítette. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán rendőrvezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át. Élek jelenlétének és poliszmedik tudásának köszönhetően megmentette bajba jutott társa életét Tarácski Ákos rendőrzászlós kaposszekcső. Egy dombovári rendőr kért segítséget július 9-én nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát kaposszekcsőn. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. Tarácski Ákos rendőrzászlós azonnal a bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Pusvai Gábor Magyarország belügyminisztere a 2026. július 9-ei kaposszekcsői emberölés büntet kísérletével gyanúsított személy elfogása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül és rendkívüli helytállásaért miniszteri elismerésben és pénzjutalomba részesítette Tarácski Ákos rendőrzászlóst, a dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály körzeti megbízottját, aki lélekli jelenlétének köszönhetően azonnali beavatkozásával megmentette bajba jutott és súlyosan megsérült kollégája életét. Tarácski Ákos rendőrzászlós augusztus 20-a állami ünnepünk alkalmából Budapesten a belügyminisztériumban megtartott központi ünnepségen vehette át a magasrangú elismerést. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat augusztus 27-én csütörtökön ismét Szekszárdra érkezik. A hagyományőrző lovasbandérium köszöntésére 10 órától kerül sor a Béla király téren, amely programon beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogúváros polgármestere. Ezt követően kerül sor az emlékszalagok és koszorúk elhelyezésére a Vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál. A programon közreműködik a Bartina Néptánc Közhaszna Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület, valamint a Szekszárdi Gitárkvartett is. Ha augusztus utolsó hétvégén, akkor csatári sokadalom. Az idei 4. alkalomról Szegedi Attilát, a Szekszárd Alsó utcai Csatár Civil Egyesület elnökét kérdeztük.
14: Szekszárdon a csatári torokba, a csatári üzletház parkolójába 4. alkalommal tartjuk meg a 4. csatári sokadalom fesztivált. 2023. január 29-én alakult a Szekszárd Alsó utca Csatár Civil Egyesület, és úgy gondolta az elnökség a tagság teljes egyetértésével, hogy valamivel be kellene lépnünk a város közéletébe, vagy éppen bármilyen területére, és ekkor álmodtunk egy nagyot, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mivel lehetne a csatári lakosságot, a csatári embereket, vagy akár tágabb körbe a szekszárdi embereket a csatári részre vonzani, és ekkor született meg egy fesztiválnak a lehetősége, és ezen elkezdtünk dolgozni, és most már idén a 4. csatári sokadalom fesztivált szervezzük. Ez a fesztivál, ez minden évben, amikor megrendezésre kerül, akkor az iskolakezdés előtti utolsó augusztusi hétvégén, ez péntek szombatra esik minden alkalommal. Az idei fesztiválnak az időpontja, ez 28-29-e augusztus, és péntek szombat 17 órai kezdettel kezdünk, és 0 óráig, tehát 24 óráig szól az engedélyünk. A pénteki programról szeretnék egy pár mondatot mondani. 17 órakor kezdünk a gyerekeknek a programjával. A Csurgó zenekar, a Csurgó együttest tudtuk megszerezni a gyerekek szórakoztatására. Ezután történik egy rövid megnyitó, majd a Csatár Civil Egyesületen belül van egy szenior örömtánc csoportunk, ahol idősebb hölgyek, idősebb urak kis koreográfiát bemutatva próbálják az idősebb korosztályt bevonzani egy ilyen mozgáskultúra fejlesztésbe és kis mozgásra. Ezután Szekszárd város szülötte Kovács Gergő musicalt és slágereket fog előadni, ezután egy kis levezető, egy gitárduó nevű formáció fog fellépni, majd 21 órától 24 óráig egy fiatalosabb lendületű DJ Pedro fogja szórakoztatni a közönséget.
13: A nyári pihenő után megkezdte világbajnoki felkészülését a szekszárdi kajakkenőese. A részletekről Jánbor Attilát, az egyesület vezetőedzőjét hallja.
15: Jelen pillanatban egy 3 hét pihenőnek a végén vagyunk. Versenyszezonunk nagy része ugye letelt. A teljes csapat most fog elkezdeni készülni. A legkisebbek mondjuk már pár napja öveznek, de a nagyobbak azok a holnapi naptól állnak bele a munkába. Gyakorlatilag egy pici visszaalapozással fogunk kezdeni, ez azt jelenti, hogy hosszabbakat evezünk, és nyilván egy picit többet kondizunk, és még egy kicsit a kiegészítőkből is többet rakunk be. Ez egy-másfél hét lesz, aztán pedig mindenképpen rámegyünk nagy intenzitású edzésekre. Remélem, hogy a gyerekek élvezni fogják a VB felkészülést, és a teljes csapat is élvezni fogja a VB felkészülést, hiszen a csapatunk nem két emberből áll, hanem többen vagyunk, és mindenki ügyes, és mindenki lelkes. Nyilván nem tud mindenki kijutni egy versenyre, de ha a csapat ezt úgy fogja fel, hogy gyakorlatilag végigkészülhetnek egy utánpótláskorú világbajnokságra való felkészülést megcsinálhatnak. Nyilván a következő évre ez nekik már egy nagy dobás, úgyhogy én bízom benne, hogy a teljes csapat jól össze fog állni, és ügyesen készülni tudunk a világbajnokságra.
13: Augusztus 19 és 23 között térségünk adott otthont a 2026-os Hungária kupának, a hazai tájékozódási futás egyik legjelentősebb eseményének. Az ötnapos verseny központja Bonyhád volt, a résztvevők pedig a környék változatos terepein tették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási képességüket. A tájfutás különleges sport, egyszerre kíván komoly fizikai teljesítmény, gyors döntéshozatalt és folyamatos figyelmet, miközben szorosan összekapcsolja a versenyzőt az őt körülvevő természettel. A Hungária Kupa ezért nem csak sportszakmai esemény volt, hanem remek lehetőség arra is, hogy az ország különböző pontjairól és külföldről érkező vendégek megismerjék Bonyhádot, a völgységet és térségünk természeti értékeit. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi a szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 16 fokot követően napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
12: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra elmúlt, és remélem eddig kellemesen telt a szerda. A hírek után ismét visszatérünk a zenéhez, úgyhogy maradjanak velem, innen is együtt megyünk tovább. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani, ami a csillagászattal és az űrkutatással kapcsolatos. Augusztus 28-án, pénteken este 7:30-tól, Szekszárdon az I. és Gyula könyvtárban Görgei Zoltán vezet majd végig bennünket a holdkutatás több ezer éves történetén. Szó lesz arról, hogyan figyelték a holdat az ókori csillagászok, hogyan változott az égitesttel kapcsolatos tudásunk, és miként jutottunk el a mai hold expedíciókig. Az is kiderül, miért fontos napjainkban is a hold kutatása, és milyen szerepet tölthet be ebben az Artemis program. Az előadás után derült idő esetén távcsöves bemutatóval folytatódik az este. Így nem csak hallhatunk a holdról, hanem közelebbről is megfigyelhetjük különleges felszínét. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. 40 év egy mesterség szolgálatában, ez önmagában is különleges jubileum, különösen akkor, ha mindez egy olyan alkotói pályát jelent, amely szorosan összefonódott Szekszárddal és a Tolnai Tájjal. Rács Róbert, fazekas mester, népi iparművész és keramikus, idén 40 éve foglalkozik szeretett mesterségével. Ennek apropóján jubileumi kiállítás nyílik szeptember 15-én a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériában. A tálatanyaga nem véletlenül kötődik erősen a szekszárdi borvidékhez. Rács Róbert az elmúlt évtizedekben számos borásszal és borászattal alakított ki kapcsolatot, és többek között borversenyek nagy díjaihoz készített különleges kerámia tárgyakat. Ezekből a munkákból is válogat a mostani kiállítás. Az alkotásokon gyakran jelennek meg sárközi díszítő elemek, miközben a formák kupákra, sellegekre vagy padlóvázákra emlékeztetnek. Vagyis egy olyan kiállításról van szó, amely egyszerre mesél a fazekasság hagyományáról, a kézművességről és a szekszárdi borvidékhez fűződő kapcsolatokról. A tálat október 10-ig lesz látható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ennyi volt a reklám!
7: Egy olyan dal következik, amelyben benne van a nyár, a mediterrán hangulat és egy kis romantika is. Áles neve sokak számára már önmagában is garancia egy könnyen felismerhető dallamos legere. Jön most a Pure Love, és engedjük, hogy egy kicsit ez a hangulat is beköltözzön a délutánunkba.
6: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antwit. Lassan a délután utolsó óráihoz érkezünk, most pedig következnek a hírek. Remélem, hogy kellemesen telik a szerda, és jó, hogy velünk tartanak, akár munka közben, akár úton hazafelé. Hallgassanak továbbra is bennünket, mert a hírek után ismét jön a zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelő helyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt délután 4 óra, most már azért érezni lehet, hogy közeledik a nap vége, de még van előttünk néhány kellemes óra. A hírek után pedig jöjjön újra a zene, hogy egy kicsit könnyebb legyen ez a szerda délután.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Nagymányokon ismét készülnek az év egyik legfontosabb helyi ünnepére, a Város és Bányász napra. A hagyományos rendezvényt augusztus 28-án és 29-én tartják a Nagymányoki piactéren, ahol két napon keresztül a város múltja, a bányász hagyományok és a közösségi programok kerülnek a középpontba. Már pénteken érdemes lesz kilátogatni, hiszen este 6 órától Hungarikum játszótér várja a családokat és a fiatalokat, ahol játékos, interaktív formában lehet megismerkedni a magyar nemzeti értékekkel. Az este egyik kiemelt eseménye az Abonész együttes jubileumi koncertje lesz. A zenekar fennállásának 50. évfordulóját ünnepli, így egy különleges koncerttel készülnek. A rendezvény szombaton is folytatódik egésznapos programokkal. A látogatókat gyermekprogramok, arcfestés, körhinta és ugrálóvár is várja, emellett hagyományőrző bemutatókat is láthatnak, köztük középkori harcászat és lovagi páncélos bemutatókat. Aki pedig a szórakozás mellett az egészségére is figyelne, ingyenes vérnyomás mérésen is részt vehet. A rendezvényhez kézműves vásár és vásári forgatag is kapcsolódik, így Nagymányokon ezen a hétvégén valóban a közösségé és a hagyományoké lesz a főszerep.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha szeretik a játékos kihívásokat, és közben szívesen tanulnának valami újat, szexedről és a környék természeti értékeiről, akkor érdemes lehet figyelni az I. és Gyula könyvtár augusztus 28-ai programjára. Ezen a napon délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig egy a víz köré épülő vetélkedő várja az érdeklődőket. A játék során minden olyan témára számítani lehet, ami a vízzel, a környezettel és a lakóhelyünk természeti adottságaival kapcsolatos. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos formában még többet tudjanak meg arról a környezetről, amelyben élnek. A vetélkedőre 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, a teljes létszám legfeljebb 30 fő lehet, vagyis érdemes lehet előre összeállítani a csapatot és együtt készülni a kérdésekre, kihívásokra. A program még egyszer, tehát augusztus 28-án pénteken 10 és 18 óra között zajlik az I. és Gyula könyvtárban, Szexárdon. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, ezért aki szeretne játszani, annak érdemes előre jeleznie a részvételi szándékát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most egy igazi rock következik, méghozzá egy olyan zenekartól, amelynek dalait alig ha kell bemutatni. Az Aerosmith évtizedek óta meghatározó név a rock zenében, és most is egy olyan felvételük érkezik, amelynek jól ismerős hangulatára sokan azonnal felkapják a fejüket.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Let's go! A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, mindjárt 5 óra, úgyhogy lassan elindulunk a szerda estébe, most azonban következnek a hírek, hogy a nap végéhez közeledve se maradjanak le a legfontosabb történésekről. Maradjanak velünk, mert a hírek után újra zenével folytatjuk, és még tartogatunk kellemes perceket erre a délutára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
4: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
5: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
7: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
5: És udvariasak!
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: számon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 101.
4: Elmúlt 5 óra, lassan elindulunk a szerd estében, hogyha most értek haza, vagy még úton vannak, vagy egyszerűen csak hallgatják a rádiót, maradjanak velem, mert természetesen folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néha egy mese sokkal többet tud mondani rólunk, mint elsőre gondolnánk. Ezt a gondolatot helyezi a középpontba az I. és Gyula Könyvtár szeptemberi mese műhelye is, amely szeptember 7-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik Szekszárdon. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak, és nem egyszerű mese felolvasásról van szó. A résztvevők közösen beszélgetnek, értelmeznek és megpróbálják felfedezni a történetekben rejlő üzeneteket. A meseműhely egyik fontos célja a kapcsolatépítés és az úgynevezett énerők mozgósítása. A közös munka során olyan mesékkel foglalkoznak, amelyek egy-egy életszakasz nehézségeire, feladataira vagy éppen döntési helyzeteire világíthatnak rá. Egy-egy történet így akár a saját életünkhöz is kapcsolódhat és olyan gondolatokat indíthat el, amelyekre a hétköznapokban talán nem jut időnk. A szeptember 7-én délután 4 órakor kezdődő találkozás az I. és Gyula könyvtárban lesz Szekszárdon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Az egészségünkkel kapcsolatban akkor is érdemes időnként ellenőrzéseket végeztetni, hogyha éppen nincs semmilyen panaszunk. Erre kéne lehetőséget egy szeptemberi program Tengelicen, ahol többféle egészségügyi vizsgálaton is ingyenesen lehet részt venni. A programot szeptember 18-án pénteken délelőtt 9 és délután 5 óra között rendezik meg a szolgáltatóháznál. A részvevők többek között melanóma szűrésre és ményak szűrésre is jelentkezhetnek, emellett általános állapot felmérés, egészségügyi edukáció és kockázatbecslés is szerepel a lehetőségek között. Vagyis azoknak is érdemes lehet ellátogatniuk a programra, akik teljesen egészségesnek érzik magukat, hiszen hasznos információkat kaphatnak saját egészségi állapotukról és az esetleges kockázatokról. A részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött, fontos, hogy a regisztráció a program vége előtt egy órával lezárul, ezért aki később érkezne, annak ezt mindenképpen érdemes figyelembe vennie. A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal a tajkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt is. A Tengelici egészségügyi programot a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja és az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy egészen különleges hang érkezik hozzánk. Teddy Swims az elmúlt időszak egyik izgalmas előadója, akinek a hangját nem könnyű összetéveszteni senki másival. Már is következik a Bad Dreams című sláger tőle, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Mama kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 18 óra, úgyhogy mindjárt elköszönök Önöktől, én már ennyi voltam. Jönnek a hírek, aztán pedig forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei, csak már nélkülem. Én további szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
7: Tánctan folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparban évben is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió! Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza pár kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vízhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió
4: Andrét. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: vágya.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: telefonszámon.
1: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió 1 FM 105.1.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
9: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Vörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparú is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság. Egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.